yon gounouba. Vababwe, vababwe, vababwe, vababwe. Taba taba taba na waliana ya nyelo na bokwe adoga potuma. Dedo kada gen, gen de kada.